0: Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás.
1: Tous les jours de la semaine, 9h, midi, détendez-vous.
2: Oh, the good life.
1: C'est The Good Life sur Kroneur Radio.